0: Ohladi se s Vakomom. Ugrabi Hisense Easy Smart Klimu 3,2 kW za 349,99. Vakom. Tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.